0: 9.
1: 9. Rock FM.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz, adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még forróbb hőkupola jön. Zéró toleranciát hirdetett a közlekedési miniszter. Bezárták az egyik kedvelt strandot. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen, zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és tánc foglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
1: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim. Hát szalad ez a július, ugye? Július első hétfőjét megkezdhetjük, megbonthatjuk, feltéphetjük és elfogyaszthatjuk. Remélem, hogy a hétvégéje mindenkinek jól tellett és pihentető volt, és azt is remélem, hogy most egy picit kevesebben hallanak, mert mondjuk alszanak tekintettel arra, hogy nem mennek dolgozni, hanem szabadságolták magukat. Egyébként kedves Csabák és Dominikák, hát boldogott a mai napra, de persze majd hozom a rock történelmet is, meg a zenéket. Nem sokára majd Survivor, Alanis Morissette, ez meg itt már Up All Night. Jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József meg a Bogdánfi között. Sávzárás van a 11. kerületben a Villányi úton, közvetlenül a Bokcsomópont közelében, ami ott annyira nem jó hely. Illetve továbbra is érvényes a 2. kerületi Keleti Károly utcában a lezárás. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét. Remélem, aki elindult, könnyedén teheti mindezt. Senki ne szégyelje a szabadságot. Jó, most kapunk híreket, információkat, aztán felcsapjuk a rock krónikákat, és kiderül, hogy ki az, aki ilyen napon találkozott először a másikkal. Az egyik 16 esztendős volt, a másik meg 15. Zászlóm 9 Rock FM, hírek után pedig majd jön a Sweet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz, adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, 1,5 kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

100.9 Rock FM, boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepel, majd 7:30 után azt is megnézzük, hogy kivel tudnak konkrétan eldicsekedni. Na de hát akkor ez a nap a nagy találkozásról híres. 1957-et írunk, amikor az akkor 16 esztendős John Lennon és 15 esztendős Paul McCartney először találkoztak Liverpoolban, a Woolton Parish Church kerti ünnepségén, ahol John Lennon éppen akkori zenekarával, a Carrymannel lépett fel. Egyébként 7 esztendővel később napra pontosan Londonban enapon mutatták be a Beatles első ikonikus mozifilmjét, a Hard Day's Night-ot, ami nagyon sokak életét erősen befolyásolta. 65-ben új zenekar jelent meg a láthatáron, San Franciscóban megalakult a pszichedelikus rock egyik alapcsapata, Jefferson Airplane. 73-ban pedig megjelent a Queen nevű zenekar legelső kislemeze, a Keep Yourself Alive, az Egyesült Királyságban. Hát így, na, majd még tovább kotorászunk, utakon vigyázunk, 103.9 Rock FM, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József meg a Bogdánfi között. Sávzárás van a 11. kerületben a Villányi úton, közvetlenül a Bok csomópont közelében, ami ott annyira nem jó hely. Illetve továbbra is érvényes a 2. kerületi Keleti Károly utcában a lezárás. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még forróbb hőkupola jön. Zéró toleranciát hirdetett a közlekedési miniszter. Bezárták az egyik kedvelt strandot. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen, zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
1: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval a Csabákat és a Dominikákat ne hagyják ma szó nélkül. Nem sokára pedig akkor a nagy találkozás részleteiről. Jó, de addig majd még jönnek Turnerék is, vagy éppen a Slayer.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 1957 a helyszín, a Woltoni St. Peter's Church, Szent Péter templom éves kerti mulatsága Liverpoolban. A fellépés John Lennon, The Carryman nevű hát rock and roll zenekarával játszott egy teherautó platóján, majd a templom mögötti réten. Paul McCartneyt egy közös barátjuk, Ivan Von vitte a rendezvényre, aki alkalmanként játszott Lennon zenekarában. Paul a koncert közben figyelte meg John Lennon éppen a Come Go With Me című dalt énekelte, de mivel nem tudta a pontos szöveget, bluesos sorokat rögtönzött hozzá. Paul lenyűgözte ez a magabiztosság és az a hihetetlenül lázadó kisugárzás, ami a mindössze, még egyszer mondom, 16 esztendős John Lennonból áradt. A koncert után a zenekar a templom sétatéri termében pihent, ahol a közvetítő bemutatta egymásnak a két kamaszt. Paul, hogy megmutassa, mit tud, kézbe vette egy gitárt és eljátszotta Eddie Cochrannek az egyik számát. Paul nem csak tökéletesen ismerte a szövegeket, de megmutatta Johnnak, hogyan kell pontosan behangolni a gitárt is. És hát a lenyűgözés az kölcsönös volt, mert hogy John Lennont is lenyűgözte a 15 éves fiú tehetsége, és ijesztette meg a tény, hogy Paul jobb zenész volt náluk. Végül úgy döntött, megéri bevenni a bandába, mert így erősebbek lesznek. 103.9 Rock FM! Hát így történt a nagy találkozás. Utakon vigyázzunk!

0: 93.9. Rock FM.
1: Fél nyolchoz értünk, volt már ilyen kellemes hétfőt mindenkinek, és boldog születésnapot, kedves hatodikaiak. Mindjárt megnézzük, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni, jó? Aztán majd hírek után Bon Joviék, meg Bruce Springsteen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Az egészségügy szereplőivel egyeztettek. A horror rajongóinak kedveznek. Élet lehet a Vénuszon. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Hegedű Zsolt miniszter valódi párbeszédet szeretne építeni a terület képviselőivel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein. A tárca szakmai munkacsoportjának első ilyen tárgyalása a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Örülhetnek a horror rajongói, számukra indult vetítés sorozat. Ennek keretében Magyarországon moziban nem forgalmazott, streaming szolgáltatók műsorán is ritkán látható zsánerfilmeket mutatnak be nagyvásznon. Július 21-én egy indonéz alkotás, a Szellem a zárkában című bizarr túlvilági börtönhorror lesz műsoron. Augusztus 18-án egy koreai túlélő thriller érkezik, Menekülés a csendbe címmel. Később kísérleti horror és halloweeni hangulatú filmek színesítik a programot. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt.
1: Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű élet nyoma is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM boldog születésnapot, kedves hatodikaiak, és ez a nap egy olyan filmnek is a születésnapja, amelyről sokan bevallották későbbi rock legendák, hogy milyen hihetetlenül nagy hatással volt rájuk. Ez a 64-es filmpremiér, a Hard Day's Night, egy nehéz nap éjszakája, nem csak a Beatles első filmje, hanem a popkultúra is a filmtörténet egyik legbefolyásosabb alkotása. A filmet egy Richard Lester nevű úriember rendezte, aki szakított a korszak sablonos, unalmas zenés filmjeivel, és egy kifejezetten dinamikus, dokumentarista stílusú, szatirikusan humoros alkotást hozott létre. A film a Beatlemania csúcsán játszódik, és a zenekar egy fiktív, rohanó 36 óráját mutatja be Liverpoolból Londonba, egy tévés fellépésre utazva. A fiúknak gyakorlatilag folyamatosan menekülniük kell a hisztérikus rajongók elől. Ringo Starr egy fárasztó egész napos munka után megjegyezte: "It's been a hard day." Majd körülnézve látta, hogy már sötét van, és hozzátette: "It's night." John Lennonnak annyira megtetszett a kifejezés, hogy azonnal írt belőle egy dalt. A film úttörő vágás technikája, a zenei betétek képi megvalósítása, például a mezőn ugrándozó Beatles, közvetlenül inspirálta egyébként a modern videóklippek és a későbbi MTV stílusát. A filmet egyébként két Oscar-díjra is jelölték, forgatókönyv meg filmzene. A neves filmkritikus Andrew Saris egyenesen a popzenés filmek aranypolgáraként hivatkozott rá. Úgyhogy így, kedves ma születettek, ezzel lehet eldicsekedni. Hard Day's Night. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József meg a Bogdánfi között. Sávzárás van a 11. kerületben a Villányi úton, közvetlenül a Bok csomópont közelében, ami ott annyira nem jó hely. Illetve továbbra is érvényes a 2. kerületi Keleti Károly utcában a lezárás. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt.
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
4: Autódaru, Kossvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Rendkívüli ülésen dönt az országgyűlés. Tart a védekezés a szőlőkabóca ellen. Felé lett az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
8: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
7: Újra kitört az Etna. Látványos, 1,5 kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csak nem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, marad az erős légmozgás. Délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
9: 103.9 Rock FM. Kívánom a jó reggelt és a nyugodt hétfőt mindenkinek. Na meg az évszaknak megfelelő idő, mert az utakon vigyázzunk, ha Csabával találkoznak, vagy Dominikával, akkor köszönség. Jó, én meg hozom majd még a rock történeteket, meg a zenét. Mindjárt Smash Mouse, ez meg már ZZ Top.

103.9 Rock FM, izgalmas nap egyébként a Rock Krónikákban ez a július 6-a, mert hogy például a Queen nagy debütálása, a zenekar legelső kis lemeze, a Keep Yourself Alive az Egyesült Királyságban. Ami nem csak a legelső kis lemez volt, hanem az a dal, amellyel a világ először hallhatta Freddie Mercury hangját és Brian May ikonikus gitárjátékát. A dalt egyébként Brian May írta még 70-ben az Imperial College-ban tartott legelső próbáik idején, még mielőtt John Deacon basszusgitáros csatlakozott volna a bandához. Sokan egy vidám, életigenlő himnusznak tartják, de Brian May elárulta, hogy a szöveg valójában ironikus, azt a kérdést feszegeti, hogy az élet tényleg csak puszta túlélés meg taposómalom? Ez volt az egyik legelső dal, amelyben Brian May a saját maga által épített Red Special gitárjával és egy egyedi stúdió technikával elérte ezt a jellegzetes sivító hangzást, ami később a Queen védjegyévé vált. Bár az EMI kiadó nagy reményeket fűzött hozzá, a brit BBC rádió egy újra és újra elutasította a dal lejátszását. Az indokuk az volt, hogy a szám túl sokáig tart, mire beindul. Ugye az intro miatt. Mivel a rádiók nem játszották, a kislemez teljesen megbukott, és sem az Egyesült Királyságban, sem az USA-ban nem került fel a slágerlistákra. Ez az egyetlen olyan korai Queen kislemez, amelynek nem sikerült betörnie a listákra. Később, aztán két évvel később, 75-ben, miután a Killer Queen világsláger lett, az amerikai Elektra kiadó újra megjelentette a dalt. Na, ekkor már aztán a rajongók zabálták, és a koncertek állandó kihagyhatatlan záró vagy nyitó darabjává vált. 103.9 Rock FM? Hát így volt ez akkoriban, 1973-ban, amikor a Queen debütált. Na, zenéjünk!

0: Rock FM. Fél kilenc. Jönnek hírek, információk, aztán mondom én, izgalmas nap az a július 6-a, egy újabb legenda született meg. Hát nem most, erről majd nem sokára. Jó, és persze a hírek után zenélünk. Jön a Dire Straits.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Úton az újabb hőhullám. Zéró tolerancia a korrupció ellen. Baj van a szelídító strandjával. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen, zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a Tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
2: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, de nem csak John Lennon és Paul McCartney találkozott a napon, nem csak a Queen debütált ezen a napon, hanem 1965-ben egy új zenekar is felbukkant a láthatáron San Franciscóban, a Jefferson Airplane. Hát a zenekar indulása, a név rejtély és a korszakalkotó áttörés nagyjából úgy foglalható össze, hogy a zenekart Marci Balin énekes alapította, aki egy olyan folk-rock formációt akart, amely ötvözi a folk dallamosságát a rock dinamikus erejével. Balin egy helyi klubban találkozott Paul Kantner gitárossal, akivel egymásra hangolódtak és neki láttak a tagok toborzásának. Hogy legyen hol játszaniuk, egy befektető társ megvásárolta egy régi pizzéria helységét San Franciscóban. Ezt átalakították, és The Matrix néven futó zenei klubot hoztak létre. A Jefferson Airplane itt adta legelső koncertjét, aztán 1965. augusztus 13-án. A név mögött semmilyen mély filozofikus tartalom nincs, egy viccből született. A bluesgitáros John McCaughan, a zenekar későbbi szólógitárosa kapta a Blind Thomas Jefferson Airplane gúnynevet egy barátjától, utalva a régi vak, vagy hát világtalan blues zenészek excentrikus neveire. Ők voltak az egyetlen olyan zenekar, amely a korszak mindhárom meghatározó történelmi amerikai fesztiválján fellépett. Ott voltak Monterreyben, Woodstockban és az Alzamonti tragikus koncerten is. 103.9 Rock FM? Hát így esett ez akkoriban, 65-ben, amikor a Jefferson Airplane megalakult e napon.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József meg a Bogdánfi között. Sávzárás van a 11. kerületben a Villányi úton, közvetlenül a Bok csomópont közelében, ami ott annyira nem jó hely. Illetve továbbra is érvényes a 2. kerületi Keleti Károly utcában a lezárás. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Egyeztettek az egészségügy szereplői. Örülhetnek a horrorfilm kedvelők. Mindenkit meglepett a Vénusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Hegedű Zsolt miniszter valódi párbeszédet szeretne építeni a terület képviselőivel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcs területein. A tárca szakmai munkacsoportjának első ilyen tárgyalása a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Örülhetnek a horror rajongói, számukra indult vetítés sorozat. Ennek keretében Magyarországon moziban nem forgalmazott, streaming szolgáltatók műsorán is ritkán látható zsánerfilmeket mutatnak be Nagyvásznon. Július 21-én egy indonéz alkotás, a Szellem a zárkában című bizarr túlvilági börtönhorror lesz műsoron. Augusztus 18-án egy koreai túlélő thriller érkezik, Menekülés a csendbe címmel. Később kísérleti horror és halloweeni hangulatú filmek színesítik a programot. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
9: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt.
8: Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyoma is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, marad az erős légmozgás. Délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze. Védekeznek a szőlőkabóca ellen. Hamut szórt az Etna. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik nap pont sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskolakezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskolakezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, 1,5 kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és hát hölgyeim és uraim, most nincs hőkubolánk, de azért ettől függetlenül vigyázunk magunkra, nincs nagy meleg. Hát én rendesen fáztam reggel, amikor jöttem, jó, az mondjuk korán volt, de ettől függetlenül én azt mondom, hogy ezt most nagyon-nagyon lehet élvezni, ezt az időjárást, és hát közben pedig hallgatni a legjobb rockzenéket, meg hát ugye itt a foci VB is még, majd annak július 19-én lesz vége, de hát nem kell ennyire előre szaladni, egy csomó dolog van, ami tök jó. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg otthon pízik, jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és már is egy Deep Purple dalba csapunk bele, akik ugye több mint 100 millió eladott albummal rendelkeznek, meg hogy ugye ott van az a Rock and Roll Hall of Fame tagság, de hát nem ettől jók ők, hanem úgy általánosságban nagyon-nagyon jók, és ugye ezt most miért mondtam el? Hát azért, mert október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában adnak nekünk egy jóféle koncertet, ez a Highway Star.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-val kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Hát addig meghallgatgatunk, jó? Billy Idol, Rebel Yell.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, hát nagy hírek a Def Leppard-dal kapcsolatban. Megjelent legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen, hát mondjuk volt ez azért már fél éve. A Rejoice című track világpremierjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol zenekar első új felvétele, a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül, és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot. Aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ádi cikkéből mindenről értesülhet. Def Leppard, Rock of Ages.

103.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, pedig a hétfői Rock délelőtt, hát bezony, hétfő lett nagyon-nagyon gyorsan, de hát most nyár van, most itt elszállunk virágról virágra, és élvezzük a legjobb rockzenéket, élvezzük ezt a fantasztikus időjárást, most nincs ugye hőkupola, de azért odafigyelünk egymásra, és közben, na hát én azt mondom, hogy www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, tehát hogyha valaki elutazott, mert mondjuk nyaral, nincs kifogás, a legjobb rockzenék akkor is ott vannak, mégpedig a Led Zeppelin érkezik még most. Az egyik legnagyobb friss hír, a legendás brit rockbanda történetét feldolgozó Becoming Led Zeppelin dokumentumfilmmel kapcsolatban, hogy rangos elismerésért versenyez, a produkciót jelölték a Brit National Film Awards legjobb dokumentumfilm kategóriájában, illetve van egy másik fontos mérföldkő is, idén 50 éves a Led Zeppelin 7. stúdióalbuma, a Presence. Hát akkor jó, Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93 Rock FM, na a legendás The Who együttes érkezik, akik 1964-ben alakultak, és egy csomó rock bandára hatással voltak. 78-ban jelent meg Who Are You című albumuk, amelynek a címadó tételét boldog-boldogtalan el tudja dúdolni, mert hogy ez a banda egyik legismertebb klasszikusa. A dolt szokás szerint Pete Townshend írta, és az életet egy elképesztő átmulatot éjszaka adta. Townshend a Sex Pistols két tagjával, Steve Jones-tal és Paul Cook-kal ivott hajnalig, vagy egy kapuajban talált rá egy rendőr. A legenda szerint csak akkor engedte tovább, amikor látta, hogy képes normálisan elsétálni, és azt ugye rázogatta és kérdezgette, hogy who are you? Hát igen. Akkor innentől már mindent értünk. A dal és az album is óriási siker lett. Az újabb generáció pedig a CSI a helyszínelők sorozatból ismerheti, ugye az eredeti sorozatnak a főcímzenéje volt, de aztán a dal sikerét követően a spin-off sorozatokhoz és különböző Who dalok kerültek főcímzenének. Ez a Who és a Who Are You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilómot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is, addig pedig, hát akkor jöjjön most a Europe és a Superstition.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
5: Autódarú Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
8: Nyár, vízpart, napfény! És amit nem vártál?
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
10: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, a hétfői Rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódik tovább. Hát ugye nyárban, július van most már, jó kis időnk van, nincs hőkupola, de azért vigyázunk magunkra, ott a foci VB, és még élvezhetjük a legjobb rockzenéket is. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pészik, jó pihit, vagy ha nyaralni van éppen, akkor jó nyaralást. Hát az biztos, hogy jó ideje van hozzá, és még jó zené is, mert bárki bárhová megy a világban, a www.rockradio.hu-n online streamen is lehet bennünket hallgatni. És ilyen formán jöjjön a Dandy Warhols, akiknek legnagyobb slágere a Bohemian Like You. 2000-ben jelent meg, de az igazi áttörést egy évvel később hozta meg számára egy Vodafone reklám. A televíziós kampány akkora sikert aratott, hogy a kislemezt újra kiadták, és ezúttal már egészen az 5. helyig jutott a brit slágerlistán, és a klipje is nagyon különleges, egy portlandi karaoke bárban játszódik, ahol nem csak a zenekar, hanem a vendégek is együtt éneklik ezt a dalt, miközben több apró szerelmi történet bontakozik ki előttünk. Dandy Warhols, Bohemian Like You.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt a Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros Naményi irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, illetve az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 3620999939 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jöhet is az Aerosmith.

93.9 Rock FM és a Van Halen érkezik, mégpedig a Panama című dallal. Ez legismertebb klasszikusuk, amely 1984-ben jelent meg a zenekar legendás 1984 című albumán. Bár a cím alapján sokan az országra gondolnak, a dal valójában egy autóról szól. David Lee Roth egy Las Vegas-i autóversenyen látott meg egy Panama Express nevű gépet, és ez adta az ihletet a szerzeményhez. A történethez az is hozzátartozik, hogy Roth korábban megkapta egy újságírótól, hogy csak nőkről, bulikról és gyors autókról énekel, és ekkor döbbent rá, hogy bár az autók fontos szerepet játszanak a dalokban, még sosem írtak róluk külön egy autóról számot, úgyhogy így megszületett a Panama. A felvétel egyik legérdekesebb pillanata a dal közepén hallható motorhang, ez Eddie Van Halen saját 1972-es Lamborghini Miura S sportautójának a hangja, és a kipufogóra szerelt mikrofonokkal rögzítették ezt a felbőgő motort. A Panama a Van Halen egyik legnagyobb sláger ellen, és sokak szerint a zenekar egyik legerősebb gitárriffjét tartalmazza. Hát akkor hallgassuk meg, ez a Van Halen és a Panama.

Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de már egy óra után folytatódik, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Nyár van, minden jó, minden szép, mindennel meg vagyunk elégedve. Én azt mondom, hogy ott a foci VB is, amin lehet pezsegni, szóval azért itt vannak még jó rockzenék is, online streamen is, tehát ha valaki éppen elutazik, akkor nincs kifogás. Nekem miért is lenne? Hát a Thin Lizzy dalát fogjuk meghallgatni. Kevés rockdalnak van akkor a bevonuló himnusz hangulata, mint a The Boys Are Back in Town-nak, amely 1976-ban íródott, és mindmáig a rockzene egyik legismertebb himnusza. A dal megjelenése után eleinte nem történt semmi különös, aztán két rádiós műsorvezető az amerikai Kentucky államban elkezdte naponta játszani, és pillanatok alatt berobbant a köztudatba. Hát én csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy tényleg egy ekkora hatalma van egy rádiós műsorvezetőnek. Na jó, ezt nem tudom komolyan végigmondani, mindegy. Hallgassuk meg, ez a Thin Lizzy és a The Boys Are Back in Town.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Aztán a 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkület mellett lehet autózni, a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. 11-es főút még mindig Tahitót falun a Visegrádi úton a 30-as kilométernél a vízellátó hálózat rekonstrukcióját végzi, félpályás az útlezárás. Plusz 36 20 99 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már itt is van a Totó, meg a Hold the Line.

103.9 Rock-FM, ma Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örök élmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát igen, na most a most következő dal is ezt bizonyítja, hogy azért voltak neki ilyen időszakai, még mind a mai napig vannak, de amíg ezeket itt nálunk is megéli, addig szerintem elégedettek lehetünk vele. Ez egy Grammy-díjas dal, a Lenny Kravitz, Fly Away.

103.9 Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és mi sem bizonyítja jobban, hogy nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, mint hogy ez már a hétfői Rock délelőttnek az utolsó órája, de most különben sem számít annyira, hogy milyen nap van, hát ott a foci VB, azon nagyon-nagyon lehet pezsegni, aztán jó időnk van, itt a nyár, itt a július, szóval azért, hogy belevágunk rendesen, és hát online streamen is lehet bennünket hallgatni bárhol a világban, www.rockradio.hu, és akkor ott vagyunk. Na és itt van velünk az Ugly Kid Joe, aki 2024-ben jöttek Magyarországra az Open Road Days Fesztivál keretein belül, akkor ők ott főfellépők voltak, és Dandó Ádi interjút készített velük, amelyben elárulták csak nekünk, csak ott és csak akkor, hogy készül az új lemez. Időközben annyira tetszetős volt a koncertjük, hogy még egyszer jöttek 2025-ben, és amíg járnak, kelnek, addig készül a korong, és állítólag ez a korong sokkal rockosabb, heavy metalosabb lesz, mint az eddigiek. Hát még várjuk szeretettel, addig meg itt van az Ugly Kid Joe és a Cats in the Cradle.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na nézzük azt az időjárást. Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugati a szél, a minimumok 10 és 19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 27-33 fokot mérhetünk. Na jó, hát ez már nekem is jobban tetszik, és nagyon tetszik a most következő dal is. Itt látom magam előtt, Europe, Rock the Night.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ma ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánra is a legjobb rockzenékkel Klamancsák Krisztián, aztán jön Silly és a Rock the Night, én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, holnap egy keddi Rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Iron Maiden és a Run to the Hills.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM Budapesten az elmúlt fél órában, egy órában mindenki a felhőszakadással van elfoglalva, hol kisebb, hol nagyobb csapadék mennyiség szakította meg a napsütéses 30 fokos folyamatot, és érdekes módon a hűvérők is bezuhantak. Na jó, olyan nagyon nem, meg a nyárias jelleget sem lehet megállítani. Kellemes délután kívánok, Lavoncsa Krisztián vagyok, de ilyen záporokra, zivatarokra pont hétfő lehet számítani, aztán egész héten nem, a 29-32 fokra viszont változatlanul. Cranberries és a Zombie most a Rock FM-en, ez a hétfői rock délután.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M0-ás autóút keleti szektorán a zivataros időjárás miatt vizes útburkolat mellett lehet időről időre autózni, emiatt nem árt figyelni a kisebb-nagyobb vízátfolyásokat vagy kialakuló tócsákat. Budapesten baleset történt a Dózsa-György úton, forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és vannak új sávlezárások a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM sosem lehet eleget emlegetni a legjobbak közül is a legjobbakat. Az AC/DC több évtizedes pályafutásából mindig is készült top 10, és ez szerintem a következő években már nem is változik. A 10. helytől indulunk, a 10. legjobb a Four Toes About to Rock. A 9. helyen a Dirty Deeds Done Dirt Cheap. 8. helyen az It's a Long Way to the Top. A 7. legjobb AC/DC dal a TNT. A 6. legjobb a Hell's Bells. Az 5. a Whole Lotta Rosie. A 4. helyen a You Shook Me All Night Long. A 3. helyen a Thunderstruck. A 2. helyen a Highway to Hell. És az 1. helyen a Back in Black. Azt írják hozzá, hogy már csak a gitár riff miatt is az 1980-as album és az erről kimásolt szuperschlager. És akkor ezek szerint csak egyetlen egy dal előzi meg a Highway to Hell-t, na de az ezüstérem is szépen csillog, ahogy szokták mondani. Íme az ausztrál AC

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM és a hétfői rock délután záporos, zivataros, felhőszakadásos lett a délután az elmúlt 1-2 órában, és nagyon sok helyről jönnek a jelentések, de szerencsére nem olyan sok a baleseti jelentés. Az Útinform legfrissebb információi szerint az M0-as autóút keleti szektorán a zivataros időjárás miatt a legtöbb helyen vizes útburkolat mellett lehet autózni, érdemes csökkenteni a sebességet, most kivételesen az M0-ason, ahol egyébként is 110 km/h a megengedett, de ezt azért egyszer csinálnék egy statisztikát büntetés nélkül, hogy kik tartják be, mert hogy nagyon sokan autópályának nézik az M0-ast, ahol minimum 130-140-nel lehet menni, pedig nem. Maradjunk annyiban, hogy a fokozott óvatosság javallott minden értelemben, minden körülmények között. És történt egy baleset is az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 46-os kilométernél a forgalomkorlátozás van jelenleg, a kialakult dugó meghaladja a 6 kilométert. Korábban mondtam már, hogy baleset történt a Dózsa-György úton, és a következőkre kell a hétfő délutánban figyelni. Új hét, új remények és új kalandok a fővárosban. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és sávlezárások a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és van egy sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, most a Judas Priest-tel You've Got Another Thing Coming.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Metallica nagy váltása, amikor az Enter Sandman már a 90-es évek elejének mainstream rockja, pedig mindenki azt mondta, hogy a thrash metal volt az igazi. Sőt, még itt a Rock FM-es hallgatók is időről időre jönnek, hogy ne vicceljünk már, a 80-as évek Metallicája volt az igazi, a 90-es évek meg olyan, hát más. Na, ha már az igaziaknál tartunk, akkor P-Mobil a Rock FM-en. Mit is ír róla a szaksajtó már a 70-es években? A külvárosinak, barbárnak elkönyvelt zenekar sokáig hiába kopogtatott a hivatalos intézmények ajtaján. Dalaikat a Sanzon Bizottság, a rádió és az MHV is visszautasította. Csak egyre növekvő népszerűségüknek, illetve a kemény rock terjedő divatjának köszönhették, hogy a 70-es évek második felében három kislemezük megjelent. A két forintos dal, a Menj tovább, a Forma 1, az Utolsó cigaretta, a Miskolc vagy a Csizma az asztalon. A Miskolc koncertváltozatát épp az 1984-es sikerek között játszottam, de az a hétvégi rock lexikonban volt. Most a hétfői rock délutánban itt a Lámpagyár. P-Mobil a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban és sávlezárások. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, illetve a Soroksári úton kifelé, valamint a Tököli úton befelé. Lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában. Félpályás lezárás van a 4. kerületben a Sporttelep utcában és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában. Hétköznapi lezárás kezdődött erre a hétre hétfőn a Pesti alsórakparton, útszűkület a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában, és szintén útszűkület van a 2. kerületben a Pasaréti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, és nem a rock zenével lesz baj, hanem megint a közlekedési információkkal. Útinform legfrissebb, egy teherautó rakománya az útra borult az M0-ás autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Maglódnál. A kialakult dugó jelenleg 10 kilométeres. 17 óra után mondom a részleteket, és jön a Kiss és a Crazy Crazy Nights.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
7: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, nem fogja elverni az eső az őrült éjszakákat, hát nem tudom, hogy a 38-40 fokban, amikor az éjszakai hőmérséklet is 26 fokos volt, akkor mennyire voltak őrültek az éjszakák, de most sokkal nyugodtabb, sokkal jobb időre lehet számítani, ami napközben 30 fok körüli csúcsérték, és egyébként lehet, hogy a hétfő záporosra, zivatarosra sikeredett, vagy a hétfő délután, de a következő napokban mindez nem lesz kellemes délután. Klavancsek Krisztián vagyok, csúnya hírek az Útinformtól. Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A kialakult dugó korábban 6 kilométeres volt, jelenleg meghaladja a 10 kilométerest. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban több jármű ütközött össze Gyál térségében. A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás itt meghaladja a 3 kilométert. Az M1-esen Biatorbágy térségében az erős forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható a fővárossal ellentétes irányban, vagyis Hegyeshalom felé. Budapesten baleset történt a Soroksári úton, és forgalomkorlátozásra kell számítani továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávlezárások a fővárosban, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Love is life, love is rock zenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, a 70-es évek közepén járunk, ha azt mondjuk, hogy Blue Oyster Cult és a Don't Fear the Reaper előtte is léteztek már, de 1976-ban jött az a daluk, ami emblematikusnak, ikonikusnak számít. Majdnem bekerült az első 10-es mezőnybe év végén 1976-ban, az amerikai slágerlistáról beszélek, de aztán végül is megállt a 12. helynél, és azután csak népszerűtlenebb lett. Na de a slágerlisták ilyenek, dalok felfelé menetelnek, helyben maradnak, vagy éppen visszafelé lépegetnek mondjuk egy top 40-es mezőnyben. 1976 év végén, mondjuk novemberben Ross Stewart vezette az amerikai slágerlistát pont azon a héten, amikor 12. volt a Blue Oyster Cult. Ross Stewart dalának a címe Tonight's the Night, Gonna Be Alright. És még az évvégi rockzenék között olyanokat találunk, mint a Chicago szuperslágere If You Leave Me Now, vagy Peter Frampton és a Do You Feel. Ez pedig a Blue Oyster Cult és az 1976-os ikonikus sláger, Don't Fear the Reaper.

0: közlekedés.
1: Útinform legfrissebb, egy teherautó rakománya az útra borult korábban az M0-ás autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó több mint fél órája 10 kilométeres, és ez kihat már az M31-es autópálya forgalmára is, és a teljes környékre. Köszönöm Rock FM hallgatóknak is az információkat. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban a korábbi baleset Gyál térségében véget ért, a 34-es kilométertől a kocsisor lassan feloszlik. Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban és sávlezárások. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, illetve a Soroksári úton kifelé, valamint a Tököli úton befelé. Lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, félpályás lezárás van a 4. kerületben a Sporttelep utcában és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában. Hétköznapi lezárás kezdődött erre a hétre hétfőn a Pesti alsórakparton, útszűkület a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában, és szintén útszűkület van a 2. kerületben a Pasaréti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal. Ha azt mondom, hogy AC/DC Thunderstruck, akkor van minden, ami mennydörgés és villámlás, de egyébként az időjárásban meg semmi ilyen. Persze ezt hétfő után nehéz elképzelni, amikor zápor, zivatar, felhőszakadás jött, de a következő napokban gyönyörű nyarunk lesz nem túl magas hőmérsékleti értékekkel. Részletek 18 óra után és az AC/DC-vel.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM a hétfői esőzés és záporos, zivataros idő után 32 fok lehet kedden, és átmeneti felhősödés mindenféle csapadék nélkül. Szeles napok jönnek most 4 napon keresztül, és ebből még egy hidegfront is szerdára, ami mérsékelté teszi a következő napok hőmérsékleti értékeit. Szóval, hogyha kedden lehet 32 fokos csúcs, akkor szerdán, csütörtökön és pénteken már csak 28-29 fokok lesznek. Hétvégén viszont megint jöhet az igazi nyár 30-32 fokkal, és aztán a következő hét elején lehet, hogy megint hasonlítani fog az időjárás egy picit a kánikulára, 35 fok körül, de az még messze van. Ezen a héten gyönyörű szép időnk lesz szinte minden nap, és igazi nyár 30 fok körüli értékekkel.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a legendák köztünk élnek. Ozzy Osbourne óriási sikere után majd a Rolling Stones, de álljunk meg egy pillanatra. Tudja valaki, hogy hogyan kezdődött a karrier? Hát leginkább sehogy. Osbourne volt a negyedik a 6 gyermek közül, 2 bátyja volt, valamint 3 nővére. Egy kis kétszobás lakásban éltek. Az Ozzy becenevet először az általános iskolában használta, bár első felesége Thelma mindig Johnnak szólította. Osbourne azt állította, nem emlékszik, hogy mikor szólították utoljára az igazi keresztnevén. Gyermekkorában egyébként diszlexiás volt, és egyéb tanulási nehézségekkel is küzdött. Tanárai ezzel sokszor visszaéltek. Az iskolában sok színdarabban játszott, 14 évesen lett például a Beatles rajongója, 15 évesen pedig otthagyta az iskolát, és dolgozni kezdett. Volt segédmunkás, vízvezetékszerelő gyakornok, szerszámkészítő asszisztens és vágóhídi munkás, és 6 hetet töltött a Vinson Green börtönben, miután betört egy ruhaüzletbe. Aztán 1967-ben alapította első zenekarát, az együttes 2 koncert után felbomlott, és ezután egy társával beléptek egy Polka Talk Blues nevű együttesbe. A zenekart átnevezték Earth-re, azonban volt már egy másik ilyen nevű zenekar Angliában, ezért megint nevet kellett, hogy változtassanak. Végül egy Boris Karloff film után Black Sabbath lett az együttes neve. Na innen kezdődik az igazi karrier, a szóló karrierről nem is beszélve. Ha már igazi karrierek és legendák, The Stones, a Rock FM-en most.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban és sávlezárások. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, illetve a Soroksári úton kifelé, valamint a Tököli úton befelé. Lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában. Félpályás lezárás van a 4. kerületben a Sporttelep utcában és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában. Hétköznapi lezárás kezdődött erre a hétre hétfőn a Pesti alsórakparton. Útszűkület a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában, és szintén útszűkület van a 2. kerületben a Pasaréti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban és sávlezárások. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, illetve a Soroksári úton kifelé, valamint a Tököli úton befelé. Lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában. Félpályás lezárás van a 4. kerületben a Sporttelep utcában és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában. Hétköznapi lezárás kezdődött erre a hétre hétfőn a Pesti alsórakparton. Útszűkület a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában, és szintén útszűkület van a 2. kerületben a Pasaréti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: Hé, ide néz, édes! Minden

103.9 Rock FM a hétfői esőzés és záporos, zivataros idő után 32 fok lehet kedden, és átmeneti felhősödés mindenféle csapadék nélkül. Szeles napok jönnek most 4 napon keresztül, és ebből még egy hideg front is szerdára, ami mérsékelté teszi a következő napok hőmérsékleti értékeit. Szóval, hogyha kedden lehet 32 fokos csúcs, akkor szerdán, csütörtökön és pénteken már csak 28-29 fokok lesznek. Hétvégén viszont megint jöhet az igazi nyár 30-32 fokkal, és aztán a következő hét elején lehet, hogy megint hasonlítani fog az időjárás egy picit a kánikulára, 35 fok körül, de az még messze van. Ezen a héten gyönyörű szép időnk lesz szinte minden nap, és igazi nyár 30 fok körüli értékekkel.

93.9 Rock FM, a 2026-os nyár jó lesz ezüst nyárnak is, de ha valaki aranynak titulálja, szerintem megegyezünk egy döntetlenben. Ős LGT és az egyik legjobb felvétel sok-sok évtizeddel ezelőttről sosem veszít az értékéből. Klavoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Bűdi Szili a műsorvezető 8 órától, és mindjárt kezdődik a What the Night, rock délután pedig holnap is, délután 3-tól. Itt a Rock FM-en.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazóközönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűli Szilárd Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit július 6-án. Bizony. Ma van az év 187. napja, és még 178 nap van ebből az évből hátra. Ma ünneplik névnapjukat a Csabák és az Eszterek, hát nekik ezúton is nagyon boldogot. És hát a mai napon született egy Oscar-díjas hollywoodi színész, egy világhírű rockzenész, valamint egy Kossuth-díjas magyar színművész is. Velük viszont külön-külön foglalkozunk nem sokára. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Na lássuk ki a ma született bárányunk. 1951. július 6-án született Geoffrey Rush, Oscar-díjas ausztrál színész. A világ leginkább a Karib-tenger kalózai Barbarossa kapitányaként ismeri, de az Oscar-díjat a Ragyog című film főszerepéért nyerte el. Azon kevés színészek egyike, aki elnyerte az Oscar, az Emmy és a Tony díjakat is. Vagyis a film, a televízió és a színház legnagyobb elismeréseit egyaránt. Azért ez nem kis miska. Mindenkinek kellemes rádiózást itt a 103.9 Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, lássuk ki a másik születésnaposunk, ő pedig nem más, mint maga a rock and roll egyik első világsztárja, Bill Haley. A Rock Around the Clock című dala nem csak óriási sláger lett, hanem sokak szerint ez indította el igazából a rockzene világméretű hódítását. Munkássága nélkül Elvis Presley és a későbbi rock generációk útja egészen másképp alakult volna.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, és kézzeljétek el, hogy a történelemben volt egy háború, aminek a végén többen tértek haza, mint ahányan elindultak. Hála a jó Istennek, hogy ilyen is előfordul. Szóval nem viccelek, ez a szintiszta valóság. 1866-ban Liechtenstein hercege 80 katonát küldött ki az osztrák-porosz háborúba, hogy megvédjenek egy hegyi hágót. A katonák hetekig állomásoztak a gyönyörű Alpokban, élvezték a jó időt, és egyetlen puska lövést sem kellett leadniuk. Amikor a háború véget ért, a kis sereg büszkén masírozott vissza a fővárosba. A helyiek viszont meglepődve számolták őket, nem 80-an, hanem 81-en voltak. Történt ugyanis, hogy a parancsnokság alá szegődött egy olasz összekötő tiszt, más források szerint egy dezertőr volt, aki annyira összebarátkozott a liechtensteini fiúkkal, hogy úgy gondolta, hogy a továbbiakban velük tart. Így lett a történelem legbékésebb hadjárata, -1 fős veszteséggel, abszolút világrekorder.

99 Rock FM. Gondoltátok volna, hogy létezik a világon egy olyan sziget, amely 6 naponta, évente kétszer, ez az, évente kétszer cseri a gazdát, és vált országot, ráadásul teljesen békésen. Franciaország és Spanyolország határán a Bidassoa folyó közepén fekvő Fácánok szigetéről van szó. Ez a parányi lakatlan földdarab a világ legrégebbi társbirtoka. A két nagyhatalom még 1659-ben unta meg a terület feletti vitát, és hozott egy zseniális döntést. A megállapodás szerint minden év február 1-től július végéig a spanyolok igazgatják a szigetet. Augusztus 1-én azonban jön a váltás, és a következő fél évre hivatalosan Franciaország részévé válik. Ilyenkor a polgármesterek ünnepélyesen átadják egymásnak a kulcsokat, átírják a papírokat, a lakóknak pedig egyetlen lépés sem kell tenniük a határátlépéshez. Hát így is lehet kérem szépen ezt csinálni, fegyverek helyett naptárral.

Ez Rock FM. Gyerekek, ha megkérdezném tőletek, hogy mi a világ legnagyobb élőlénye, akkor fogadni mernék, hogy a kékbálna vagy az afrikai elefánt jutna az eszetekbe. Pedig a helyes válaszért egészen az amerikai Utah államig kell utaznunk, és nem egy állatot, hanem egy erdőt kell keresni. No, hát akkor ismerjétek meg a pandót. Első ránézésre ez egy hatalmas 47 ezer fából álló rezgő nyárfa erdő. A zseniális csavar az, hogy a föld alatt az összes fa gyökérzete teljesen összefügg. Pandó valójában egyetlen egy darab közös szerveződés, egyetlen hatalmas hím klón, amelynek súlya eléri a 6000 tonnát. Ez a gigantikus növény, ráadásul elképesztően öreg, a kutatók szerint már a jégkorszak óta, vagyis legalább 14 ezer éve növekszik a föld alatt. Szóval amikor ott fúj a szél, és a levelek egyszerre zizegnek, valójában a világ legnagyobb és legöregebb élőlénye suttog. Lélegzetelállító, ugye? Na de most rázzuk fel magunkat, mert jönnek a földkerekség legnagyobb rockzenéi.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy a világűrben elég csupán két tiszta fémdarabnak egymáshoz érnie, és azok azonnal mindenféle ragasztó vagy csavar nélkül egyetlen szempillantás alatt véglegesen összeolvadnak. Hát ezt a zseniális fizikai jelenséget hideghegesztésnek hívják. Itt a Földön ez lehetetlen, mert a levegőben lévő oxigén miatt minden fém felületén azonnal kialakul egy láthatatlan védőréteg. Az űrvákuumában viszont nincs oxigén. Amikor ott két tiszta fém felület találkozik, a bennük lévő atomok egyszerűen nem tudják, hogy ők különálló tárgyakhoz tartoznak. Azt hiszik, egyetlen darabot alkotnak, és a másodperc tört része alatt tökéletesen összekapcsolódnak. Ez a fizikai trükk óriási fejtörést okoz a műholdak tervezőinek, hiszen egyetlen rossz érintkezés megpecsételheti egy űrhajó sorsát. Hát gyerekek, ez pont olyan, mint a higanyember a Terminátor 2-ben. Elveszíti egy darabját, odaáll mellé, ugye megtalálja, és mint a cipőjébe így beleklatja.

103.9 Rock FM, gyerekek, időgép bekapcsolva, ugrás vissza a múltba. Tudtátok, hogy a mai nap, vagyis július 6-a, a kemény riffek és a feszülős bőrnadrágok ünnepe. Pontosan ezen a napon robbant be a boltokba a brit rockzene egyik legmeghatározóbb lemeze. A Def Leppard

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, hát készüljetek fel gyerekek, mert a mai dátum július 6-a egy olyan zenei földindulás napja, ami nélkül ma teljesen máshogy szólna a rockzene. Pontosan ezen a napon szabadult rá a világra egy olyan brit négyes, akik később stadionokat töltöttek meg. Ezen a napon jelent meg ugyanis a Queen együttes legelső debütáló kislemeze, a Keep Yourself Alive. Hihetetlen, de a brit rádiók akkoriban 5-ször egymás után utasították vissza a dalt, mert szerintük túl hosszú idő kellett ahhoz, hogy beinduljon a lényeg. Micsoda tévedés, gyerekek! Brian May zseniális nyers gitárfriffje és Freddie Mercury átütő energiája már itt megmutatta, hogy ezek a srácok nem viccelni jöttek. Úgyhogy ma felejtsük el a halkanduruzsoló rádiózást, tekerjétek fel a hangerőt a maximumra. Mindenkinek jó rádiózást itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Gyerekek, ha létezik olyan nap, amit piros betűvel kellene beírni a rockzene nagykönyvébe, akkor a mai ez. Július 6-a. Pontosan ezen a napon történt ugyanis a könnyű zene történetének legfontosabb sorsfordító találkozása. Ugorjunk vissza az időben egy liverpooli templomi rendezvényre, ahol egy fiatal pimas srác John Lennon éppen a zenekarával pengetett. A koncert után egy közös barátjuk bemutatott neki egy másik tehetséges fiút, akit úgy hívtak, hogy Paul McCartney, ugye? Paul ott helyben kézbe vett egy gitár, tökéletesen eljátszotta a korabeli rock and roll slágereket, és még a hangulásban is segített Johnnak. Lennon azonnal tudta, ez a srác kell a csapatba. Ebből az ártatlan kézfogásból született meg a későbbi Beatles, és velük minden idők legnagyobb rock slágerei. Úgyhogy ma ünnepeljük a zsenik találkozását.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.